0: Viktor Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Bitangyo Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Magadnak. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
3: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
2: night? I don't know. Someone up there is lying on your lap. Nothing to be afraid. There is nothing to be said. Everything will be right. Let yourself tonight. Come to my desire.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Légy velünk te is egy hullámhosszon.
1: Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: than the minute to best. Get down.
1: Don't be stuck.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött... És minden megváltozott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az egyedül. Most kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak majdnem. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Hello, hello, jó reggelt, kedves Bitangyó rádió hallgatók! December 26. Délelőtt 9 óra 4 perc. Kovászki meg a Vega, és mint egy jel, ezzel indítottuk ezt a mai délelőttöt.

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben, a Facebookon írókat, a Messengeren írókat, és a Bitangő Rádió chat falán jelen lévőket, akik már Tündér, Suncorgó Pista 67,

Van, hogy az ember nem ismeri föl egyből azokat, akik nem úgy adnak, ahogy kérnek. Igaz, Kata? El, amíg élsz, amíg vagy, beléd ég mindegyen. Na de hát ez az ilyen embereket kell egy kicsit megpróbálni kiszelektálni és elengedni. Nem kell nagyon sok időt ezzel nagyon bajlódni, hiszen teljesen fölösleges. Csak saját magunkat húzzuk le. Nem hiába szeretem én Kovalszky meg a Vegát és a zenéit, a dalait, a szövegeit. Valahogy minden körülmény között megtalálom az én dalomat. Köszönöm szépen azoknak, akik már jó adást kívántak. Úgy érnek Csámpás Rozinak.

8-ának, aki írt nekem egy egész... Egy egész kis monológot. Jó reggelt, puszim, kellemes szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Remek adást, világ hangulatot és sok hallgatót. Elárulta nekem, hogy hát nem lesz gépnél, mert hogy vendégeket vár, de először a vendégvárás közepette, hogy ténykedik, utána pedig majd a vendégekkel együtt azért itt lesz a fülej és a füleik. Köszönöm szépen, jó készülődés neked, csodaszép vasárnapot, vasárnap délelőtt tartalmasat kívánok, majd a vendégekkel, és egy nagy puszi, nagy ölelés, ahogy Tündér is írta nekem. Bizony nagyon sokat dolga, tesz veszténked a konyhában, munka van, be van tervezve a vasárnap délelőtt, én pedig azért vagyok itt, hogy nektek ez a vasárnap délelőtt sokkal kellemesebben teljen.

0: a karma, a pasid is megcsal egy ismerős helyszínről.
1: És a műsorvezető kollégák közül szeretettel köszöntöm a Bitondo Rádió Csehfalán Ronit is. Látom, neked is megvolt Kovaszki meg a Vega.
0: Te veletek károm hét alatt két ón.
1: Épp reggel láttam, hogy a Margitára menve milyen szép égbolt fogadta.

közben nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben. Látom, hogy jó sokan vagytok már, öröm és boldogság, de szeretnélek benneteket itt invitálni a Bitangyó Rádió chat palára. Ha tehetitek, akkor nézzetek be hozzánk. Írhatok nekem üzenetet egészen nyugodtan, akár a Messengeren, akár a megosztások alatt.

No access. Talán a háttérben valahol itt van velünk Nefertiti is, illetve szeretettel. Köszöntöm nagy Anikóékat, akik azt írták, hogy várunk szeretettel. Hát köszönöm, jó reggelt!

Lovely Swipes. Na jó, Teddy Swims. Tehát valamilyen nekem úgy jár rá a szám. Sorry. Szia kisorszán, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, kellemes adás neked, írta nekem Kardos Szilárd. Nagy puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. No access. Itt van velünk Mimikém is, azaz Pető Editke. Jó adit kívánok, puszilak, puszilak én is téged, drága, nagy ölelés, oda is.

Egy új zene itt a Bitangyó Rádióban. Mai napon különben sikerült egész sok új, illetve újabb zenét válogatni nektek. Hozok nektek. Nagyon sok lemezt, jönnek az igazán nagyon-nagyon retro magyar percek is majd természetesen. És hát szemezgetek abból a 31 néhány kicsi kincsből, amit a tegnapi napon beszereztem. A következő dalt ajánlom kedves figyelmetekbe, főleg az Ossian rajongók és Paksi Endre rajongók számára, hiszen készül az új lemez. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor decemberben fog majd megjelenni, de már jönnek az előharangozó dalok. Új zene. Hát, hoztam nektek erről az albumról, készülő albumról megint egy új zenét, ez pedig a Bizalom. Nagyon megtalált a szövege.

0: Amit szoktam volt mondani, nem érdekel, hogy ki hal bele milyen politikai hozzáállást a zenei válogatásomba. Teljesen elhatárolódok, amikor zenét válogatok. Megérinte a szívemet, a lelkemet. És bizony, Paksi Endre, mint mindig most is megtette.
1: Kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság.
0: Néha az ember életében nagyon-nagyon sok minden történik. Valamikor fizikálisan, valamikor lelkileg, valamikor olyan impulzusok érnek, amit nagyon nehéz feldolgozni, és meg kell találni rá azt a bizalmat és azt az utat, ahol meg is találja az ember ezt. Aztán vannak dolgok, amikor pontot kell tenni, ugye a végére a dolgoknak. Szóval és a kalandor itt a Bitang Jó Rádióban.

0: mai reggel kutakodtam ugye zenék után, régebbiek után, újabbak után, és hát belefutottam ebbe a nagyon, általam nagyon kedvelt SUV dalba, és a Kalandorba úgy, hogy a végére oda volt biggyeztve azt, hogy BHO. Aztán megnéztem a dátumot, és 2017. december 12-én került hozzám ez a dal. Úgyhogy így számomra egyértelmű volt, hogy ezt annak idején, hogy Zsolem piszkálta meg.
1: Kitangi a buli.

Emlékszem a kislányra, ott lakott albérlőként Zsolemnél egy hölgyel, az anyukájával, és ugye Zsolem rávette, hogy ott a stúdiójában mondjon föl mindenféle szösszenetet, úgyhogy van nekem tőle több hangom is, vannak ilyenek, hogy ez nem cica, ez olyoszlán.

Tündér írja, Paksi Endre szerintem nem foglalt állást egyik politikai oldal mellett sem. Legalábbis ő nem tud róla, én se tudok róla, csak hát ugye vannak, akik azért belehalanak mindenbe mindent. Ezt különben majd kompenzálni fogom, hogyha véletlenül ebbe valaki belehallott valamit, jön majd a másik oldal belehallása is, bár én nem hallom azt, amit hallani kéne. Én csak egy csodaszép dalt hallok. Rúzsa Magdolnával és a Fantommal megyünk tovább, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm az én nagyon pörgő Vida Erikámat. Aki szép jó reggelt kíván, szép vasárnapot kíván nekem és mindenkinek, és puszil. Hát én is puszillak, nagy ölelés. Aztán csak óvatosan azzal a pörgéssel.

tündér puszit küld a Virárikának. Hozzám simulsz, hogy az érzés bennem. Katának pedig azt javasoljuk, hogy ha már eljutsz majd egy koncertre, akkor igyekezz azért minél hátrébb elhelyezkedni, hogyha attól félsz, hogy esetleg ez túl hangos lesz, mert bizony túl hangos lesz. A Debrecenben addig araszoltunk a Kova koncerten, míg ott voltunk a harmadik sorban.

asszonyja tündér, addig arra szóltunk, úgy törted előre az utat, mint egy igazi oroszlán. Hát na, hiányom volt már Kováikból.

de ebéd után elhatároztam, hogy abban sok felmondott klassz kis szövegből, amit kaptam tőled, megpróbálok varázsolni nektek új spotokat. Aztán majd lehet, hogyha ráér, akkor Kézi kollégát megkérem, hogy segítsen ebben.

Tudok én is különben, csak hát órákat elvesz az életemből ez a dolog, míg másnak ez megy csípőből lazán könnyedén, addig nekem egy kicsit babra munka. Shine a train.

ha véletlenül van köztetek olyan, aki szívesen hallaná a rádióban a hangját, az egészen nyugodtan próbálkozhat, aztán kérjetek privátba egy e-mail címet, elküldöm az e-mail címet, és arra jöhetnek hanganyagok. Azt nem ígérem meg, hogy mind ilyen kiét, és mindenképpen használni is fogom. De nagyon kellenének az úgymond ismeretlen hangok, nem a rádiós kollégák hangjai, hanem az ismeretlen hangok, amik nem mesterséges intelligencia által készültek, hanem tényleg a ti hangotok.

0: a 2000-es évektől.
1: Egy hétig leszel szólma, osztom mindenit neki, aztán viselkedjél. De már meg tudom, hogy huncutkodsz itt a háttérben.
0: Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Egy kicsit lemezezünk, rögtön két magyar rock csapattal kezdek, lehet, hogy hárommal. A Bikini. Csókolom, megszakadhatok.

Maskor azt mondja neki, egy csomó dolga van, hát szerintem ezzel nagyon sokan vagyunk így, hogy egy csomó dolgunk van. Egy biztos, hogy néha el kell engedni dolgokat, tehát mérlegelni kell, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos, hogy megcsináljunk, és vannak dolgok, amire azt kell mondanunk, hogy most már pedig hatörik haszakad, ezeket a dolgokat félretesszük, mert hát nem bírjuk. El kell ismerni, ha valamit nem bírunk, le kell rakni a terhet.

Hát te jó vagy, tündér, azért. Nekem meg se próbálják mondani, hogy jó legyek. Tudják, hogy falra hány borsó.

0: Hát Ika dolgozik, én meg bakizom. Kapott egy kis extra dobverést ez a bikini.
1: A lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújtosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

ismerős arcok és az árnyéknak lenni. Az éber álom album, dupla album. Egyik nagyon-nagyon kedvenc dala.

1991-es a film, hiszen egy filmzenét hallhattok. Főszerepben Kevin Costner. Szerintem a legjobb, és hiába próbálnak róla több bört lenyúzni, megismételhetetlen. Robin Hood és a tolvajok fejedelme.

Kevin Costner mellett még itt volt vele Morgan Freeman, Alan Rickman és Mary Elizabeth Mastrantonio.

pont 13 óráig vagyok itt veletek, aztán egy rövid ebéd szünet után és egy kis pihenő után 14 órától vár benneteket majd MC Csaba és a Music Mix Box című műsora, ahol majd szintén sok-sok jó kis régi retro zene kerül terítékre. Többek között 16-18

8 óráig Gébelen vár benneteket. Egy kis weekend dance flow-val. Hogy ebben a műsorban mai napon majd milyen zenék kerülnek bele, azt 16 órától meghallhatjátok. 18 órától pedig Tóth Wolf Attila és a Vidán Park a mai napon 19.30-ig fog tartani. Aztán kifogy a tikett a Dodgemből, mert Attilának dolga van, de amit ti még lehet nem tudjátok, de én már tudom, cserébe holnap 14 órától kezdi majd meg az élő műsort itt a Bitangyó Rádióban Attila és jön majd Pinocchio előtt.

újabb kicsi kincs az új szerzésű kislemezek közül. Bővült. Az általam annyira nem túlságosan kedvelt, de immel ámmal elfogadott itáló diszkó vonal is. De persze, hát nekem is vannak kedvenceim azért ebből a műfajból. Eddie Harrington és a USSR itt a Bitang.

A brit énekes debütáló kis lemeze 86-ban jelent meg a BB Records gondozásában. És a korszak egyik legmeghatározóbb italo diszkó himnuszává vált. És bár eddig brit származású, adott műfaj olasz mesterei alkotó.

Ilyenkor, ebben az időben Eddie Londonban dolgozott modellként, amikor az olasz kiadó felfedezte jóképű fiatal srácot és rábízta ezt a fülbemászó dalt.

ennek a korszaknak az egyik legnagyobb csapata volt a Bad Boys Blue. Éhezünk méghozzá szerelemre. A 84-ben alakultak.

Bitong, nagy szeretettel köszöntöm a Bitongi Rádió chat falán, ami szürke kisegerünket is. Köszönöm szépen a csodás új gifet! Azt mondja, jött ellenőrizni a piszkos fantáziánkat. Köszönjük szépen, teljesen rendben van. Megérkezett már Mazli is. Puszi, ölelés fiúk, nektek köszönöm, hogy itt vagytok a cseten.

egy újabb olyan kis lemez, amitől szívdobogást kaptam, mikor rátaláltam. Az amerikai Toto rock együttes egyik legnagyobb 82-es slágere, amely a mai napig a pop rock történelem egyik legfontosabb, zeneileg legprecízebb alkotása. A 83-ba be is seperte a

még egy kis lemez, aztán egy kicsit váltunk megint. Aztán majd olyan 10:30 és 11 óra környékén jönnek azok a bizonyos nagyon-nagyon retro magyar percek is. Vajakon Dios! Hey, na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab. Kedves Mázén, nem kérek tőled bocsánatot. Illetve nem kérem a bocsánat kérésedet, nem azért írtam, hanem a vigyorgó hozzászólásodra, hogy csak csókolnám. Megcsókoltam bizony, természetesen a két arcát, meg is ölelgettem, és viszonozva is volt.

Az én kedves körzületlenségemet teljesen fölösleges bárkinek is félreérteni, vagy bármit is belemagyarázni. Sokakkal ellentétben az én magánéletem a háttérben zajlik, és nem a hallgatók előtt. Most korának kitartást, keveset nyugisat. Maskur akkor szeret dolgozni, amikor én rádiózok.

Kedves hegedűs Juditunk is itt van már velünk. Szép napocskát, kedves kis oroszlán csodás vasárnapot, jó adicsok, fülecskét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Jó főzőcskézés, vagy bármit is teszel ott a háttérben. Remélem már otthon is enyhült a hőfok. Reggel itt jöttem, mentem, ténykedtem, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy kívánja a tappancsom, hogy egy zoknit húzzak. Ránéztem a hőmérőre, és 18 fok volt a lakásban. Ez az élet, csak nálad élet. Az éjszakák egy kicsit hűvösek már. És mielőtt alszunk, nyúllevel Empire és a szerteszéd.

Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm már a Bitangyó Rádió chat falán Jánosunkat is. Jó reggelt, jó ébredezés, kellemes zenehallgatás, jó csetelést kívánok neked is. És természetesen köszönöm, hogy itt vagy velem te is. Azt mondja Csordán Stibi, hogy ne ébresz fel, de hát én most már minden porcikámmal arra vágyok, és azt kívánom, hogy lassan ébredezzetek. Hiszen 10 óra 9 perc van.

tegnapi napon nagyon kellemes, ilyen 26 fokos meleg volt, viszont az éjszakák, azok mondom, egy kicsit hűvösebbek, 10-12 fok körül alakul. És hát én még minden ablakot nyitva tartok minden helységben. Úgyhogy azért így képes a lakás most már lehűlni. Egyre szebb. Bitangyó rádiós Little Lion-os hevesen

Az előadó Demjén Ferenc. 2018-as még lázad a szív albumról. A zeneszerző Mennyhárt János. És a dalunk címe Döntsön az ágy.

0: vaskuránk nem főz, hanem takarítania kell, mert a tegnapi napon elmulasztotta ezt. És ezt írta is, hogy muszáj neki dolgozni, de a füle itt van, úgyhogy amit én bemondok, azt hallani fog, azt már nem ígérem, hogy majd vissza is mászik ide. És válaszol, hiszen akkor nem fog haladni. Kedves Maskóra, jött neked egy feladvány. Ha másfél tégla 15 forint, akkor mennyibe kerül 8 tégla?
1: Mi szeretnél lenni?
0: Hát hercegnő, én is hercegnő szerettem volna lenni, vagy királylány. Hát hercegnő nem lettem, királylánynak meg hát...

0: a fentről
1: lesüt.
0: Lesüt.
1: Az életben minden benne van. Öröm és bánat, szeretet és szeretet nélküliség, boldogság és boldogtalanság, hegy és völgy. Egyenes, nyílt út a zsákutcába, tévedések, felfedezések. Olyan, mint egy hullámzó tenger, hol fenn, hol lent. Hozzánk tartozik mindkettő, ez adja az élet szépségét, még ha olykor fájdalmas is. Máté Péter és egy darabot

Varga György és a virágeső újonnan rátok. Kedves bitangok, szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót a mikrofonnál és a lemezjátszóknál 13 óráig. A Little Lion-t halljátok. És ezek most a nagyon-nagyon retro magyar

És hát ahogy a tegnap hallhattátok már, akik itt voltak tegnap este velem, ugye a birtokomba került itt Németországban egy új Color album, már hogy nem új maga az album, természetesen. Tegnap játszottam róla egy dalt, és ma hozom azt a bizonyos klasszikus

0: Azt mondja Tündér, hogy neki inkább a Szolnoki Peti féjele verzió jön be, még ha nem is az az eredeti. Na de hát kérem szépen, akkor nem nagyon-nagyon retro magyar percek lennének. Hozok egy olyan előadót, amiről te biztos nem tudsz semmit.
1: Éltem mindig elhagyatva.
0: Viszont ott a háttérben édesanyám.
1: Én felé.
0: Egészen biztosan ismeri a dalt.
1: Hívtam, s ő elfutott kacagva.

0: négy fal, mind négy ellen.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat, és szia kis bundás, jól itt neked sok fület, puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Hol járok, velem van, mindig elkísér.
1: És bizony ott van a pont, szürke kisegérni, ezt Hanka Istvánt halljátok.

a régi dal, s egy pohár bor, és a diszkrét fél homár. Régi dal a zongorán, sarokasztal, fél homály.

Juhász Gábor, és az Elszáll a gondom itt a Bitangyó Rádióban. Közben pedig szeretettel köszöntöm ott a háttérben már csatlakozó Musút és Kisklányit. Hát jó reggelt, babáim!

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szilviónkat is. Szia, Andi, szép napot mindenkinek, jó Adit neked, szép hétvégét mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Puszi, ölelés! Szép hétvégét nektek is!

mindig velem, velem, velem, veled, velük. Kellemes ébredés, köszönöm. Szép napot, kellemes műsorvezetés. Kedves írta nekem, kedves Tarajosunk, nagy puszi, nagy ölelés, jó ébredezést. Kovács Kati.

Na, egy picit elkezdünk visszafele arra szólni az időkbe. Egy apró gondolatmenet itt a cseten folyó diskurzushoz. Én szeretem, amikor az okos hülyéskedik, nem szeretem, amikor a hülye okoskodik.

magyar modern talkingunk, a Modern Hungária. És hát szerintem legtöbb embernek ezzel már nem árulok el nagy titkot, hogy egy igazi best muzsika tőlük nekem.

1989 a padödő és a vasárnap délután, hiszen lassan érkezik az a bizonyos vasárnap délután is.

remélem, hogy... senkinél nem lesz rossz az az ebéd. Na tényleg, mi jót főztök a mai napon? Egy kis közvélemény, kutatás, egy kis körkép. És mindezt, amíg megírjátok, addig gyertek és szálljatok velem. Na meg persze a Napóleon bulvárdal. Küldöm oda Maskurának, hogy gyorsabban teljesen.

szürke kisegérnél rántott hús lesz. Meg paradicsomleves betűtésztával. Tika azt mondja, tegnap becsinált. Jó, nem az, bocsi. Na jó, ez direkt volt. Szóval becsinált levest vittem magával dolgozóba.

mondja már, de azért hozzátette azt is, hogy még. Igen, a mikorunk már nem árt odaírni azt is, hogy még. Szóba tiszták vagyunk. Remélem ez jó hosszan így is marad.

0: akkor egyelőre az utolsó lemez a mai napra.
1: Tu sei romantica, amarti
0: Kósi János. És egy igazán fantasztikus egyvelek tőlem.
1: Tu sei romantica.
0: Már a jubileum album.

0: Bravi, cigaretto.
1: Ja, persze. Te kosodod, nem szívsz. De furcsa nézel rám, hát sajnálod, nem kell.

Szituska drága megírta, hogy sertés, pörkölt, rizs, cékla az ebéd a mai napon, de délutánra vendégek lesznek, akikkel majd lehet, hogy vendégeskednek.

hát a sok régi után jöjjenek az újak. James Blunt.

Szerintem ez nagyon beteg. Na érdekel, hogy beteg ember van a hallgatók között. Tényleg, komolyan, szóval évszaknak megfelelő mintázatú WC papírt vagytok képesek lenni, tehát ha nyár van nyárit, ha ősz van, akkor tököset, ha tél van, karácsonyos, és kitöltetek.

Én már a szalvétában sem vagyok ilyen. Nekem teljesen tök jó a konyhai kéztörlő egyenként leszaggatva. Nem lesz finomabb az ételem. És nem is esik jobban attól, hogy mondjuk őszi faleveles minta van rajta.

mit kellett észrevenni? Azért látom, hogy az egyrugom szintén beszúr. Megkérdezte őszi, őszi fa leveles nem volt.

Bagassi Brothers Company és a Harmonikás, itt a Bitangyó Rádióban 13 óráig vagyok itt veletek. Esetleg, ha van köztetek már olyan, aki neki állt ebédellen, aki olyfányat kívánok az ebédhez. Hiszen 11:28 van.

van azon minden, csikoha, csillag, tengeri csillag, tengeri kagyló. Tengeri csillag. Szóval egy csomó nagyon szilánkos érdes tárgy. Tündér, te beteg vagy. De így szeretlek, szóval végül is nem gond, miattam elfér. Te beteg vagy. Nálam ez már az a kategória. Én nem jövök ki ebből jól, János? Ugyan már. Benne se voltam. Azért a mihez tartás véget, amit leírok, azt pontosan tudom, hogy miért írom le. Ha már mondom, akkor azért néha előfordul, hogy kicsúszik egy-egy olyan információ, aminek nem kéne. De az írásban azért mindig pontosan tudom, hogy mit írok le. Tájé. Mi Beat Hangyó Rádió.

őszére meg mesztelen csigásat kérünk. Pedig ott kéne leküzdeni a fóbiádat, hogy pókos WC-papírt veszel. Tika, meg tudjuk oldani a

látom, hogy Juditkával egyetértünk, hogy van, ami felesleges pénzköltés. Itt mondjuk szerintem alapból teljesen mindegy, mert a simát is ugyanennyiért adnák, mint hogyha raknak rá mintát.

hogy a cseteseknek elég szókimondó módon leírtam, hát nem fogom bemondani most azért sem, de találjátok ki, hogy mit írtam. Szóval amikor gyerek voltam, akkor egyféle WC papír maradt volt. Legjobb emlékezésem szerint. Sőt, emlékeztek arra hajtogatós, jó kemény, fú, az szar volt, na. Már bocsánat. Na, itt a vénasszonyok nyara otthon, már azért még tombol egy kicsit a nyár. Itt már vénasszonyosodik egy kicsit. Olyan, mint én is vénasszonyosodom egy kicsit. A Lady in Black és a Sunshine Reggae itt a Bitang Jó Rádióban.

Figyelem, figyelem! Vannak, akik Totó Rozannájáról lemaradtak a műsor elején. De bizony a tegnapi napon sikerült még egy

Egy kicsit lapozunk más témák fele, hiszen hát azért csak ebédidő van. De érdekes, hogy az ember tényleg mennyi mindenre képes emlékezni, és milyen emlékek jönnek elő. Nekem ilyen orosz érdekeltségű emlékezni.

1980 telén a nagymamám volt Moszkvában. Illetve azt hiszem Moszkvában volt. Na most ezt azért majd meg kell kérdeznem anyútól, mert már én nem emlékszem, hogy hol volt. De valahol Oroszországban volt, az biztos. Úgyhogy lett szamovárunk. Meg hát a 80-as olimpia kabala figurája is. Meg tudjátok mondani, mi volt 1980-ban az olimpiának a kabala. Direkt nem mondom meg milyen. És amíg ezt kitaláljátok, addig jön az a bizonyos kis lemez.

valamelyik nap játszottam, hétfőn játszottam egy mashupban, Mimike által nagyon kedvelt mashupban. És most itt van előttem, fizikai valóságában a kislemez. A csapatunk a

Esd tudta szét úskám, és... egy nagyon aranyos mackó volt. Az övén az egész összruházata egy öv volt, amin egy olimpiai ötkarika volt. És ő volt Misa Maci. A tündér matyóska babájuk volt, annak tulajdonképpen mi értelme? Hát ugye a nagyba bele kellett rakni a közepest, nem, először a közepesbe bele kellett rakni a kicsit, aztán a közepesbe bele kellett rakni a nagyba.

De hogy ne halljunk meg bután. Ugye ez egy világszerte ismert fából készült egymásba rakható babákból álló ikonikus játék volt, amelynek elsődleges értelme és jelképes üzenete az anyaság, a családi folytonosság és a termékenység. És bár szinte mindenki tőzsgyökeres orosz népművészeti terméként ismeri, története egy meglepő csavarra Japánban kezdődött.

és maskura tudta. Azt mondja, tündérnek erdélyi macia van, mit neki Misa maci? Biztos, nekem nagyon-nagyon sokszor eszembe jutottok, így vagy úgy. Kollányi Zsuzsi.

és akkor még egy kicsit okosítalak benneteket. Az anyaság is a család szimbóluma, a legkülső, legnagyobb figura a családanyát ábrázolja, amelynek belsejéből egymás után kerülnek elő a gyermekei, egészen a legkisebb méhpólyás babáig. Ez a generációk egymásra épülését, a család egységét jeleníti meg. A Matyoska név a századfordulós Oroszországban rendkívül népszerű Matryona női névbecézett formája volt. Maga a név latin, mater, az

Az matrón a családanya szóból ered, ami közvetlenül utal a figura szerepére. A belső igazság keresése a kultúrában egymásból előbukkanó rétegek, a lélek mélységeit, az igazság fokozatos felfedezését és a belső értékek kibontását.

mai napon 13 óráig vagyok itt veletek, aztán majd 14 órától érkezik hozzátok MC Csaba és a Music Mix Box. Mix, sok X. Belegabajodik a nyelvem. Aztán 16-18 óráig majd Gébelen és a Weekend Dance Flow. Aztán majd mondom tovább, de ezt hallgassuk meg.

0: Ja, Mimikém, úristen, de szép. Szavam nincs.
1: Nincs már.
0: És hát nekem sincs szavam, nagyon szépek vagytok itt a Bitangyó Rádió chat falán, és hiszen szép magyar zászlóval beszíneztétek a chat falat.

0: Hála jó Istennek! Nagyon-nagyon sokan vagytok velünk itt a Bitangyó Rádióban, azok, akik a határon kívül hallgatják a műsorainkat. Egy újabb lemez, ma már játszottam ismerős arcokat.
1: Annyi mindent kéne még el.
0: De akkor duplázom.

0: In my truck on up a cut számolom.
1: Hiszen a pénzt azt nem tudom.
2: Kutya fülít neki ilyen.
1: Albérletben az életem. Azt, hogy hova tart, a hátam mögé képzelem.

0: 4-es Street. És amint hallhattátok a Bakiból, még mindig lemezezek.
1: Ébredni jobb lenne nálatok, úgysem értik az emberek azt, hogy
0: ki... És ez az IMAX.

Egy picit visszább lassultunk, mert hogy ebédidő van. Jó étvágyat kívánok minden kedves Bitongyó rádió hallgatónak, aki éppen ebédel, aki már túl van rajta a kedves egészségére. És szóval 18 órától egészen 19.30-ig, másfél órában pedig Tóth Wolf Attila fog majd érkezni hozzátok a nap végén. A holnapi napon pedig 14 órától ő fogja nyitni majd a sort, aztán 16 órától Pinocchio és a slágerek 45-ös fordulaton című műsora, ahogy azt már megszokhattátok hétfőnként, aztán érkezem én, hevesen, vegyesen, illetve majd 20 órától Szíl és a rockvillám.

0: Na jön még egy szép Ossziándal.
1: Egy távoli titkos szép dal.
0: A legújabb Ossziánd.

érzed, megérted. Semmiből lesz a minden, és a légvárból a semmi. Akkor és abban a percben tanulsz meg szeretni. Egyszeri és igazi

0: szép dal, mit az ember valahol hal. Évekig dúdolja, énekli, és megérti.
1: Az utolsó már. Szintén lemezről, a Kárpátia legújabb albumáról. Nekem még mindig ez a kedvenc, de ígérem, hogy majd fogok róla játszani mást is. Nagyon büszke vagyok az unokatesom férjére.
2: Kicsi ház a szűke Tisza partján.
1: És nagyon szép emlékeim vannak ezzel a dallal kapcsolatban, hiszen édesanyám nővére és férje, akiről szól ez a dal.

A DJ Bobo és a 2026-os Greta Van Dura. Az az album, amivel koncertezni kezdett ebben az évben. Na, mi van veled, Andi?

Szeretettel köszöntöm az egyik délutános kollégát, aki majd 14 órától érkezik hozzátok, MC Csaba. Szia Csaba! Jó zenehallgatás, jó készülődés, jó étvágyat neked is az ebédhez, és 14 órától

Pünnél írja, lassan lassan mennie kell, mert hazaér, Dani. Na hát akkor ezt azért kapod, mert hogy a hősiesen végtoltad velünk a nagyon-nagyon retro perceket, ami szerinted órának számított. Köszönöm, hogy a háttérben még itt vagy velünk. És mi is köszönjük a társaságodat.

mindig lemezekről próbálok nektek egy kicsit ügyeskedni, aztán majd lassan váltok, de akkor már majd végérvényesen. Kirakott Szürke Kisegér egy nagyon szép bitangó rádiós piros lemezes. Egy Giffet jelentem most is, egy nagyon szép piros lemez. Pörög a lemezjátszom.

0: But I know.
1: Egy filmzene, szintén Kevin Costner főszereplésével. Talán azért, mert... Nézzem most a Yellowstone-t, még nem értem a végére. Nem mondom, a 80-as években, ugye, bitang jól nézett ki, de nekem ez a mostani idősebb Kevin Costner se

Nos, hát akik túl vannak már az ebéden, azoknak kedves egészségükre, és én készítettem nektek egy espresszót. Amiben Sabrina Csapter kisasszony volt a segítségemre.

No, nem engedem tovább a lemezt. Bár maradok most ennél a négy lemeznél, egy kicsit a Bravo Hits albumokról szemezgetek nektek.

erről a zenei kollekcióról azt kell tudni, hogy jóval több mint 130 kiadás jelent meg az évek során. A mai napig rendkívül aktív. Évente több alkalommal adnak ki új válogatást a legfrissebb slágerekkel. És maga a magazin idén ünnepli 70. születésnapját. Úgyhogy már ezzel kapcsolatban láttam különböző parti felhívásokat is itt Németországban.

0: Kétszeres Oscar-díjas, tízszeres Grammy-díjas, kétszeres Golden Globe-díjas, amerikai énekesnő, dalszerző. Tizenhárom évesen adta ki az első. Kislemezét.
1: I see dead people.

Hát bizton állíthatom, hogy jó színesre sikerült ez a mai műsor is ebben a 4 órában. Tényleg. A nagyon retro percek kivételével. Vagy azzal együtt. Sikerült hoznom minden műfajt szinte. Kendrick Lamar, egy amerikai rapper. Kétszeres Primetime, Emmy-díjas, többszörös Grammy-díjas amerikai rapper, dalszerző, producer.

Nekem még három dalom van hátra, aztán elköszönök tőletek, én is megebédelek, és aztán ugye itt rendet rakok, megpróbálok a holnapi napra felkészülni. 14 órától 16 óráig vár benneteket MC Csaba, 16 órától Gébelen, illetve 18 órától Tóth Wolf Attila. A holnapi napon pedig 14 órától nyitja a sor Tóth Wolf Attila, aztán 16 órától Pinocchio, 18 órától itt leszek veletek én, és 20 órától pedig érkezik majd Szil. A jövő héten nem leszek vasárnap, ezért elnézést kérek, de még kihasználom ezt a szép őszies időt. Aztán ígérem, hogy utána már nem lesznek ilyen sátoros éjszakáim. Már hogy úgyis hideg lesz hozzá, úgyhogy mindenképpen hazajövök szombat este, bárhova is megyek.

0: Tutte cazzate succede.
1: Három magyar dallal zárjuk ezt a mai napot. Geszti Péter, Wolf Kati és a Létvágy.

nem kell befogadni, sátorozni fogok. Ott az Alpok alján, hát már itt is ilyen 10 fokos éjszakák vannak, úgyhogy biztos, hogy jól fog jönni majd a hálózsák. Néztem egy időjárást, elvileg 8 fok környékén megúszom a dolgot.

magam már. Kell egy kis elvonulás, egy kis feltöltődés, egy kis csend a sok nyüzsgés után.

Azt mondja apus, köszi a zenéket. És bundás további szép napot neked, köszönöm drága neked is. És hát kiszűrte a lényeget. Azt mondja már megint a... Nem, arról volt szó, hogy a sátor állításnál sokkal jobb már, mikor hullafáradtan belefekszik.

Köszönöm szépen mindazoknak, akik a háttérben hallgattak, a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik a Bitangyó Rádió chat falán aktívan kivették a részüket a jóból.

aki pedig ebédelt, annak kedves egészségére, jó pihenést, és 14 órától várnak benneteket a kollégák. MC Csaba, utána Gébelen, és a végén, de nem utolsó sorban Tóth Wolf Attila. Én kívánom nektek, hogy legyen olyan a vasárnap délutánatok, amilyennek szeretnétek.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 14 óra van.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Szevasztok, én Majka vagyok.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
5: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
6: Sziasztok, Bogi vagyok.
7: Sziasztok, Vekonz vagyok.
8: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
9: Sziasztok, mi vagyunk.

0: Megérkeztünk a 14 órás adáshoz a Music Mixbox-al és MC Csabával itt a stúdióban, egész pontosan 2026. 9.-6. vasárnap. A Zakariás nevű hallgatóinknak kívánhatok a mai napon boldog névnapot, és természetesen boldog születésnapot kívánok a mai ünnepelteknek. Nagyon jó slágereket hoztam ma is, mint ahogy szokásos hívően. Jó slágert hallgattunk mindjárt Eric Price jó voltából, ez volt a Call on Me című klasszikusa, illetve zenéje. Aztán ebben az órában lesz majd érdekességek, és természetesen kérés kívánság is előfordulhat. Plusz 36 39 8 2 9 6 6 8, Viber és SMS számunk vitangyoradio.com, ez a második elérhetőségünk itt a rádió chat szobájában, már fent vagyunk néhányan, és köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy itt vagytok velem. Na nézzük a mai programajánlónkat, hiszen itt mutatja. Délelőtt 9 órától egészen 13 óráig Little Lion, Hevesen vegyesen, ez volt hallható. Előttem majd Jó magam, MC Csaba, Music Mixbox 14 órától 16 óráig, utánam következik majd 16 órától 18 óráig Gébelen jön majd ide a stúdióba a hétvégi Dance Flavval, és este 18 órától 19 óráig bezárólag pedig Vidám Park Wolf Attilával és a Bitangyo Rádióval. Nos akkor, hölgyeim és uraim, illetve köszönöm, hogy itt vagytok még egyszer, akkor jöjjenek a jobbnál jobb zenék, hiszen Michael Cretu zenét hoztam el, előtte itt van nekünk még a Step és a Túl Szép című sláger, ez tegnap kimaradt, annyit mondok, tehát akkor lesz majd ebben az órában, elmondhatom azt is, hogy időjárás jelentés és friss hírek és egyéb dolgok. Nos, akkor tehát érkezik Step itt a Bitangyo Rádión, őt követően pedig Cretu jön majd a Bitangyo Rádión.
1: Bitangyo Rádió.

0: Szívesen szakítom meg ezt a gyönyörű Madonna dalt, a Wash című számát, de viszont itt van nekünk egy kérés kívánság a folytatásban, a Kata kérésére. Szia, kérném szépen Hien túl szép című dalát küldöm Wolfnak, Wolf lányának, aki ott van, látogatóban áll. A üzenem: jó időtöltést kívánok nektek erre a kis időre, még ami hátra van a mai napból. Hát akkor már is érkezik ez a dal. Érkezik Hien túl szép című slágere, csak itt a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedves slágerei, Bitangyó Rádió, nagyon szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Ha van kedvetek, akkor kérhettek zenét itt a rádió csetszobájában, vagy pedig a 06-3982-9668-as Viber és SMS számon, valamint bitangyoradio.com, ez a másik elérhetőségünk. 4 perc múlva nem sokára hozom a friss időjárást, itt egy jó sláger szólt nekünk Robin, de a Louis Fonsi Demi Lovatótól és Amela Sharp című slágerével, aztán Robin Schulz érkezik már is rögtön ide a Bitangyó Rádióba. Tarts ebben az órában is, a következő órában is velem a Music Mixbox-szal. Bitangyó Rádió.

Lost Frequencies, Sonderling, valamint a Crazy című slágere. Érkezik egy magyar hazai együttes, ők a Pokolgép és a Metal, Totális Metal című slágere, méghozzá Szóljon a dal Katártól Wolfinak, valamint Mázlinak érkezik, tehát a Pokolgép című, illetve a Pokolgéptől ez a sláger. A Totális Metal érkezik ide a Bitangyó Rádióval.

Ott választottad múlt és jelen kedvenc slágereivel, nagyon szép vasárnap délutánt mindenkinek. 6 óról hallgatod a rádiót, egy kicsit szusszanyel, egy picit pihenve hallgatjuk a rádiót, és a jobb nájú slágerek szólnak kintről, és most érkezik már is a halott pénz, ami alattam szólható, a hallható. Egyébként a Valami van a levegőben című sláger érkezik már is a Bitangyő rádióval.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

múlva 15 óra, mikor is belecsöppenünk egyben az utolsó órába itt a Bitangyó Rádión, és már is mutatom a következő dalt, hogy mivel fogom indítani a következő órát.

0: Érkezik nem sokára Eric Carmen Hungry Eyes című slágere, rögtön jövünk vissza ezzel a dallal.
1: Bitangyó Rádió.
2: Bitangyó Rádió.
3: 80-as.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, megérkeztünk a második órához, 15 óra 4 perckor. 2026. szeptember 6-a vasárnap van. Boldog névnapot kívánok a mai napon a Zakariás nevű hallgatóinknak, és természetesen boldog születésnapot, akik valamilyen formájában is valamit ünnepelnének, és persze boldog születésnapot az ünnepelteknek még egyszer. Nos, egy jó slágert hallhatunk Eric Carmen Hungry Eyes című slágerével, majd őt követően David Gilmour érkezik a So Far Away című slágerével, őt megelőzően pedig mindjárt rögtön játszom Los de Rio és a Macarena című slágerét a 90-es évekből. Ezek a dalok fognak forogni, pörögni, nos, nálunk itt a Bitangio Rádióban egy néhány perc múlva, és aztán ebben az órában is rengeteg-rengeteg sláger csak nektek innen a Bitangio Rádió éteréből. Tarts velünk, és a Bitangio Rádióval!
1: Bitangio Rádió.

with Gilmore, Joe zenével, So Far Away című dalával pörgött az elmúlt egy-néhány percben itt a Bitangyó Rádión, és továbbra is elérhetőségünk a bitangyoradio.com, azon belül pedig persze választhatjátok a chat falat irkálásra. Érkezik Buckter Brothers, egy rég nem hallott felvétele, a Valéria, ide a Bitangyó Rádióba.

0: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, fátyol és helyenként gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz, ma az északnyugati északi, holnap a déli szelet kísérik élénk, ma újkor erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. A hétfői maximum jellemzően 25 és 32 fok között alakul, a legmagasabb értékeket majd a nyugati megyékben mérhetjük.
1: Bitangyó Rádió.

0: Műsor előzetes.
1: A műsor előzetesről pedig csak annyit, 2026. 9. ó, azaz szeptember 6-án vasárnap reggel 9 órától 13 óráig Little Lion és a Hevesen vegyesen önnyitotta a mai napot itt a rádión. 14 órától 16 óráig MC Csaba, Jó Magam, Music Mixbox. 16 órától utánam következik Gabe Ellen jön majd, méghozzá a hétvégi Dance Club-val 18 óráig. Aztán őt átveszi 18 órától egészen 19 óráig Wolf Attila és a Vidám Park. Kellemes rádióhallgatást kívánok a hallgatóknak továbbra is.

Robbie Williams, St. Joe és egy jó sláger érkezik a 80-as évekből, a Europe jó voltából. Ez a The Final Countdown című slágere, őt követően majd Chris Isaak lép az éterbe szintén. Aztán a 80-as években jön a sláger.

Chris Isaak, Wicked Game, 80-as évek, és rögtön rápillantunk a mai adástervre, vagyis a mai programajánlónkra. 2026. 9. hó 6-a, Little Lion kezdte a mai adását 9-től 13 óráig, Music Mixbox MC Csabából 14 órától 16 óráig, 16 órán követően 18 óráig Gabe Allen érkezik, és a hétvégi Dance Club, a Vidán Parkkal pedig Wolf Attila 18 órától 19 óráig. Ne menjetek sehova, hiszen érkeznek a műsorvezetők, tartsatok a Bitangyó Rádióval, én pedig a mai napon Demjén Ferenc dalával búcsúzom. Ciao, ciao, sziasztok!

és hát remélem, hogy ehhez Zakariás is olyan fog táncolni, hiszen ma az ő névnapja van. Szóval minden Zakariásnak nagyon boldog névhort kívánok, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Ha pedig Zakariás születésnapod van, akkor buliz velem a 2 órában.

Ha pedig csevegni akarsz a többi rádió hallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor egyre a weboldalunkra, bitangyoradio.com, a szavak között kötőjellel, és ott van a chat menüpont, ott tudod elérni a csevegő falunkat. Ha pedig a közösségi oldalakon keresel, akkor gyere fel a Facebookra, csatlakozz a csoportunkhoz, ha még nem vagy a tagja, és lájkolj meg, oszd meg mindenhol, ahol csak tudod, Bitangi a rádió, és ott vagyunk a TikTokon is, keres minket a keresőkben. És hát utána is lesz élő műsor, még itt a Bitangi a rádióban érkezik hozzátok majd Wolfi,

Mindig meg szoktam kérdezni a kedves hallgatókat, hogy hány emberre sikerült megosztani az elérhetőségeinket. Hát nem látok számokat. Jöjjenek azok a számok. Azt is adott írni, hogy az összessel, az összes ismerőssel.

Szóval, aki szereti a Funky House zenét, illetve a Jack in the House stílust, azt tartson velem ebben a kettő órában itt a Bitangyó Rádióban. Szólnak a jó dalok. You wanna be a star, ha jól hallottam. Ez a Dance című nóta, Weird the Funk Boss felvétele. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok itthon, és külföldön érkezik a Flash Dancers és a Love Behind.

És már is ott vagyok a Csergő falon, megnézem, hogy ki van itt velem. Vasárnap délután egy jót bulizni. Látom még MC Csaba kedves kollégámat. Aztán itt van velünk Bubu, Dutyi Dili. Katókát láttam még, Pista 67 és Suncorgó. Hello mindenkinek, nagyon kellemes szép napot!

0: 18 óráig Funky és Jack in House, Gébelemmel, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Hát akkor kezdődjön a buli, hangerőt fel!

Én azért nem szeretem a szeptembert, egyébként már nincs itt, hogy is mondják, ünnepnap. Mármint amikor nem kell dolgozni. Mi az a legközelebbi? Október 23?

Egy csodáról énekelte nekünk Jeff Costello felvétele, Partners in Dance, ez a következő előadó, aki a Motion című nótájával érkezik.

Közben csatlakozott a csevegő falhoz Csempás Rozi is itt a Mitang Jó Rádióban. Kellemes szép napot neked. Örülök, hogy itt vagy. Jó szórakozást!

Szóval a zene válasz valamire, gondolom arra sok-sok gonoszságra, csak jó egy kis jó zene. Kevés a jó mostanában a világban, nem? Music is the answer.

Szóval a zene a válasz a sok problémádra, úgyhogy hallgass zenét, és táncolj! A Disco Girls-szal a folytatásban, hiszen jön a White Charm című nótájuk.

Can You Feel Fabita Tima Jax in felvétele. Úgy vár az Incas Incorporated rövidítése.

Remélem, te is jól táncolsz ott, ahol éppen vagy. Szeptember 6-án a vasárnap gépben a műsor, itt a Vitangyó Rádióban, Funky House és Jack in House notákkal egészen 18 óráig. Jó szórakozást!

Hogyha tetszik a zene, tetszik a Bitangyó Rádió, akkor nyomj egy lájkot valahol ott a közösségi oldalakon, a Facebook csoportunkban, vagy a TikTokon, vagy bárhol, ahol megtalálsz minket. Köszönjük szépen!

És hamarosan egy francia nyelvű felvétel, legalábbis a felvétel színe Amour Indordi, ha jól emlékszem, tiltott szerelmet jelent franciául, Sandy Groove és Boogie Tracks közös nótája forog majd

Nagy szerű felvétel, Sandy Groove-tól és Boogie Tracks-tól, Amour indulít a felvétel címe, és hamarosan érkezik a Jack-in-House stílus az első felvétel, de Marcus Lewis és a Platinum Nuggets.

0: 18 óráig Funky és Jack in House. Gébelembele. Itt a Bitangyó Rádióban.
1: Remélem már közben mindenkinek sikerült megosztani a Bitangyó Rádió elérhetőségeit az ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, rokonokkal, bitangyórádió.com. És ott vagyunk ugye a közösségi oldalakon is, Facebook, TikTok, hasonlók. Köszönjük, hogyha megosztjátok

Most jutott eszembe, hogy ha jól emlékszem, akkor jövő héten már kezdődik ezerrel az iskola, a főiskolásoknak is, és az egyetemistáknak is.

És vannak emberek, akiket csak egy-egy dolog érdekel, hogy mi az az egy dolog, hát az is egy érdekes kérdés. A következő felvétel címe is ez, Only One Thing, csak az egy dolog, MF Productions felvétel, akarok majd

I'm so excited after the fire team Zoom like no type of my little bit on your radio DJ Con és a Mark Palacios feldolgozásában.

0: ismét kérdezték tőlem, hogy honnan szedem ezeket a jó zenéket, hát ez titok, de majd egyszer elárulom. Majd ha az utolsó kenetet feladják.
1: I ain't trying to be all extra, you know what I'm saying? I ain't trying to do too much. I'm just looking to go out and have fun. You know, just chill with my people. You know, my people mean the world to me, you know.
0: A titok nyitja egyébként a keresést, tehát keresni kell.
1: That's, to me, that's everything, you know what I'm saying?

és hát táncolj velem továbbra is, Dance With You. A következő felvétel címe Lucho B remixében pörög majd DJ Mess és Turntables Night Fever nótája.

Dance With You, Hans a la Fred, Lucio B, Remix, Steven Peller, DJ Message, Turntables, Night Fever, Notája. 18 óráig itt a Bitamű Rádióban Gébele műsor a Funky House és a Check-in House notákkal. És mindjárt jön egy kis igazi House and Kid Massive-től I'll House You, a felvétel címe Lolis Buono, Remix, Steven Peller, majd

És aki még esetleg nem hallotta 18-ától, érkezik hozzátok Wolfi itt a Vitamin Rádióban. Egy kicsit rövidített műsorral, tehát 20 óra helyett 19 óra 30 óra fogja befejezni, vagy így közölte itt az infót velem. Úgyhogy a Vitamin Rádióban 18-ától Wolf. És a nagyszerű Vidám Park

mekkora tánc van mindenhol, üzenik nekem, hogy ilyen nagy táncikálás megy itt meg ott. Sidrick felvétel a folytatásban, The Jack in the Code címmel, Elios Fade remixében pörög majd.

És ha már itt vagy, baby, akkor neked is pörgetek egy dalt, hiszen az a felvétel címe, hogy Jack Me Baby. Luxy Luxy és Ronnie LaCamp. No tájé pörög majd.

Egy kedves barátom kérte ezt a felvételt, úgyhogy itt van ismét a Turntables Night Fever egy másik felvétellel, ugye az egy közös felvétel volt egy másik előadóval, ez pedig a saját felvételük, About Me a felvétel címe.

és közben már Wolf melegít a háttérben, hiszen 18 órakor érkezik a Vidán Park. Itt pedig nálam Michael Wanik és Stanley Abraham felvétele The Rhythm of Life, az élet ritmusa.

És már nem csak mi vagyunk a Csevegő falon, ha itt van a következő műsorházigazdája, Wolf is. Hello, kellemes szép napot! Már egy párszor beszéltünk így a háttérben közben, úgyhogy itt van a Wolf. És hamarosan kezdődik a Vidán Park. Én a Vidán Parkban a legjobban a Dodge-emet szeretem. Van még Dodge-em a Vidán Parkban? Hát nincs is már Vidán Park, nem? Olive F. notája a folytatásban Bangers and Mash címmel. Az első órában Funky House, a második órában pedig Jack in House itt a Vitamin Rádióban, Gable Ennel.

Ez volt Gébben a műsora itt a Bitang Jó Rádióban. Remélem, mindenki jól szórakozott ebben a kettő órában. Nekem rohannom kell, mert várnak egy pizzával valahol. Jó szórakozást a továbbiakban, és köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a kettő órában. Találkozunk a legközelebb, kellemes vasárnap estét mindenkinek. Sziasztok!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádióhoz.

Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

Piton, jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a mai támogatást, hogy idáig eljutottunk adásban Gébelennek, MC Csabának, illetve reggel Little Lionnek. És akkor most ebben a másfél órában, mert ma ilyen rövidített nyitvatartású, sajnos a Vidám Park egyéb elfoglaltságaim miatt, szóval ebben a másfél órában hoztam nektek mindenféle jó zenét. Igyekeztem úgy válogatni, hogy minden stílus valamilyen formában felbukkanjon. Hát nem minden stílus, mert ugye időhiányában bizonyos slágerek kimaradnak, de ne tessék aggódni, mert holnap délután 2-től 4-ig Pinocchio előtt tartunk egy ilyen rendkívüli délutáni jamet, és akkor ott azok, amit ma kimaradnak, holnap bepótlásra kerülnek, úgyhogy aki akar, holnap délután jöhet velem jammelgetni. Most viszont a Vidám Park hallható, és a Vidám Parkon belül, mint mondtam, jobbnál jobb zenék. Most nincs kifejezetten tematika, hanem csak úgy, ahogy jön. Árad a flow, szokták volt mondani. És ahhoz, hogy áradjon, hoztam például 50 éves dalokat, mint az előbb hallott Brotherhood of Man, ami egy Eurovíziós dalfesztivál győztes dal volt 50 évvel ezelőtt, 1976-ban, és Nagy-Britanniában született, illetve hát egy brit együttes volt. Ők a mai napig, hát azt nem mondom, hogy hú, de nagyon aktívak, de föllépnek. Tehát ha nagyon meghívják őket, akkor föllépnek. Hát most már eléggé idős korúak, tehát nem biztos, hogy olyan sűrű tudnak koncertezni, mint anno domini, de ettől függetlenül fölbukkannak. Na, hát az a helyzet, hogy lesz még mindjárt egy másik 50 éves dal, amit szintén most ünneplünk, de addig is, hát nézzük meg, hogy ki van a cseten, mert ugye nekünk van egy csetünk, konkrétan bitangyoradio.com. A bitangyoradio.com oldalon van egy chat felület, ott szépen betetszik lépni, és már lehet is beszélgetni egymással. Most viszonylag sokan vagyunk, mert itt van még az előző két óra műsorvezetője Gébelen, jelen pillanatban még, hála jó Istennek. Neki egy jó pihenést kívánok a jövő hétig. Itt van, hogy a két mesterséges unintelligenciánk, ahogy én szoktam hívni, Bobby és Artuditu. Itt van Biborka, Cuppantás. Itt van Bubu, és ha itt van Bubu, akkor itt van Bubu néni is, úgyhogy ők egy. Ahogy Kitty és a kapitány is. Itt van Ducsi Dili. Itt van Gata. Kitit már megettem, tehát nem kell még egyszer említeni. Itt van Pista 67 és Sudzogó, akik a cseten vannak. De tudom, hogy a cseten kívülről is hallgatnak, úgyhogy üdvözlöm a külső hallgatókat is. És akkor így együtt vagyunk a nagy család. Na, hát nézzük, mi várható ma. Ugye mondtam, hogy lesz 50 éves sláger. Hát akkor jöjjön az az 50 éves sláger, hiszen az abba, nem hagyta abba teljesen. És jön a Dancing Queen, egy igazi 50 éves jubileumi remixben, ami egy elég hosszú változat, tehát konkrétan egy 7 perces változata a Dancing Queennek. Ezzel kívánok mindenkinek jó vidám parkotást!

Igen, lesz italokafé, konkrétan pénteken este, ugye 8 órától lesz az italokafé 24, ahol 1986-os italodiszkó, eurodiszkó, high energy slágereket fogok játszani. Hát vagy eredetibe, vagy egy kicsit mixelve, de most is egy kicsi italó, méghozzá egy double decker rögtön az elején, hiszen jött két újdonság az Italoftól, úgyhogy jöjjön először a robot, majd utána a Luzannal közös daluk, a Just the Night egy remix formájában. Küldöm szeretettel minden italó rajongónak, így Kittieknek, Kuhár Andrásnak, és szerintem még Zalándok Balázs barátom is hallgat, úgyhogy neki sok szeretettel.

0: Klubrádió. Rádió. Határok nélkül.
1: Na, tehát akkor az legutolsó Italov dal, ami duett volt végül is, ez egy Brian Massamix féle változat volt, korábban is egy extended változat, azt nem tudom mennyire volt extended, mert nem tudom, hogy az eredeti mennyire rövidebb, mármint az eredeti master mix. Na, most viszont akkor jöjjön Italo Disco után egy kis Euro Disco, egy Italo Disco sztártól, aki Euro Disco sztár is. Na most ezt jól megkaváltam. A lényeg az, hogy jöjjön egy kedvenc, mármint kézi kollégának nagy kedvenc, konkrétan Alim Kanova, aki írt egy ilyen Bad Boys Blue jellegű slágert, úgyhogy jöjjön most a Take Me Higher egy Endless mixben. Endless Flight mix konkrétan. És akkor remélem, kézi kolléga is hallgat a kertben.

Na, akkor az italok kafé kapcsán pontosítanék, mert nem voltam teljesen korrekt. Szóval az a helyzet, hogy mivel 1986-ról beszélünk, természetesen akkor nem csak italodiszkó, hanem eurodiszkó az agymagát, mert ugye az italok kaféban eurodiszkó is szokott lenni, illetve high energy, de akkor lesz egy kis szinti pop is belecsempészve. Viszont most mondom, hogy jövő héten vasárnap pedig ugyanebben az időpontban, a rendes idősában, tehát 6-tól 8-ig lesz, 1986-os Vidám Park. Ott nincs műfaji megkötés, mindenféle 86-os láger felbukkanhat, viszont csak 1986-os dalok, vagy azoknak bizonyos remixei, és ebből adódóan nekem az a kérdésem lenne, hogy maximum péntek estig tessék megírni, hogy 1986-ból származó dalkérés, mármint hogy olyan dal, ami 1986-ban volt sláger, és szeretnétek újra hallani a vasárnapi vidámparkban, akkor tessék megírni az italocafébhu, így egybe, tehát italocafébhu@gmail.com e-mail címre, és vagy .com, ahogy jobban tetszik, szóval erre az e-mail címre péntek estig, és akkor valahogy belecsempészem azt a kívánságot is a következő vidámparkba. Ma is lesz egyébként kívánság, mert Katta kért valamit, de az majd csak a következő lépcső. Most egyelőre még ezen a irányvonalon menjünk tovább, és ha már 80-as évek fölmerült, akkor emlékezünk meg Gorbacsov társról, meg arról, hogy hogyan köszöntek el tőle. Például a The Midnight Moscow dalával jöjjön a Tavalis Gorbacsov. Do svidania.

0: kalér.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
2: Igen, holnap este 8 órától jön Xill és a Rockvillám, de addig is Kapra, kapitány, ez jó idő a rockra. Ja, bocsánat, most nem péntek van, hanem vasárnap. Na mindegy, akkor ez a pitangyoradio.com. Na, szóval jöjjön a rock, ha úgy akarod, és jöjjön Kata kérésére egy piramis dal zsorallosítva. Úgyhogy most a Zolától következik a volna két életem. És ezt küldi a főnök, úgy a főnökségnek, hogy a szervezőknek, akik majd egyszer buli is szerveznek megint, mert állítólag terve van éve, hogy jövőre lesz buli, hát nem tudom mikor, meg hogy, de mindegy. Úgyhogy a három nagyasszonynak, Tikának, Békatkának és Maskurának, meg hát nekem is természetesen. Szóval jöjjön a Zolától.

nem egy másik dalt dolgoztak fel egy másik együttestől, hanem egy verset rokkosítottak meg, és ez már a Rudán Joe féle pokolgép, mármint amikor ő volt az énekese ugye a pokolgépnek, és abból a korszakból következik egy vers, aminek az a címe, hogy tedd a kezed. A kérdésem most játékon kívül, csak hát, ha tudja valaki, hogy kinek a versét dolgozta fel a pokolgép. Úgyhogy jöjjön a pokolgép és a tedd a kezed.

Na hát az orális rendesen át meg feldolgozta, de ha már átdolgozás, akkor jöjjön valami teljesen más, de mégsem. Ugyanúgy metál. Mert hát pokolgép, csak annyi a különbség,

80-as és 90-es évek legjobb jugoszlávok.

Na, lesz Euro Dance Mania, ha minden igaz, akkor szerdán este, Pinocchio után. Most viszont maradunk a rocknál, illetve nem teljesen. Na, hát az a helyzet, hogy ha már ennyire áldogorások voltak, ja, elfelejtettem mondani, hogy Kata megfejtette, hogy József Attila vers volt, amit Rudán Joe előadásában, illetve a Pokolgép előadásában hallottunk, úgyhogy gratulálok Katának. Na, szóval, maradván a rocknál, de nem teljesen, jöjjön Billy Idol klasszikusa, a Rebel Yell, de most már kicsit műfajt váltunk, úgyhogy jöjjön a Scooter-től.

0: István, alias Pít.
1: Most a Hungarikum szignálját csak azért tettem be, hát egyrészt reklámozom magát a műsort, ugye? Másrészt pedig innentől kezdve a műsor végéig csak magyar slágerek lesznek hallhatóak. Na, és amivel kezdünk. Fölszólítok mindenkit, aki most hallgatja ezt a műsort, és föl tud állni, az álljon föl és mozgassa meg magát. Aki nem tud felállni, csinálja ülve. A lényeg az, hogy jöjjön egy kis tévétorna a Remixertől 2023-ból. Csak hogy el ne rusuljunk. Gyerünk, föl.

Kitty azt írta nekem a cseten, azoknak mondom, akik nincsenek itt, mi nincsenek itt? Tessék befáradni, még van egy 20 perc az adásból, addig nyugodtan lehet jönni. Szóval, azt írta nekem, hogy ez nagyon lakossági volt, és maximum akkor számít testmozgásnak, hogyha menekülés miatti futást veszük sportnak vagy mozgásformának, hát végülis az is mozgás, tehát akkor az eredmény el van érve. Na, meg a macska fel van mászva a fára. Na, menjünk tovább, mert az idő szalad a tévétorna mellett is, úgyhogy jöjjön, visszatekerünk az időbe, visszamegyünk a 90-es évek eleje felé, és jöjjön a vasutas rock, azaz a Buckter Brothers és a Valéria.

De hát még egy negyed óra maradt a mai műsorból, és egy fontos közlendőm lenne. Ugyanis azt már megszokhattuk, hogy Pinocchio, a fő Béla, ugye mindig el akarja tolni a kocsmát mindes adásában. Tegnap egy másik Bélánk is lett, hiszen Little Lion kollégina is elkezdett bélázni. Na most én személy szerint azt kérném mindenkitől, hogy Bélát itt ne keressék. Jó? Tehát elköltözött rég, itt nincs Béla. De ha nekem nem hiszitek el, akkor majd mindjárt jön Galla Miklós a GM49-re, és akkor majd őtől majd meghallgathatjátok, majd mindjárt majd. Majd jól meghallgathatjátok, majd mindjárt, várjátok csak.

Na hát ugye az én énekhangom az inkább tömegoszlató fegyver, mint szórakoztató dolog, ezért most már be is fejeztem az éneklést. Érem, hogy itt hagyom abba, viszont a műsort még nem hagyom van, hiszen van még 10 perc, úgyhogy gyorsan jöjjön valami egészen exkluzív. Azért exkluzív egyrészt, mert még soha senki nem játszotta, tehát abszolút premier, legalábbis rádión belül. Másrészt azért exkluzív, mert a mi kollégánk, azaz a Muchacho remek műve következik. Ugye a nyár elején én leadtam a nyár váró, nyár kezdő slágerét, és most megszületett a nyár záró slágere is, úgyhogy jöjjön a Celebration DJ-től a Búcsúzik a nyár.

Na, hát nem csak a nyár vágta ér véget, hanem a mai Vidám Park is, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki velem volt ebben a másfél órában. Remélem, hogy élveztétek a mai műsort, az én ének hangom ellenére is. Tényleg ígérem, hogy nem fog gyakran előfordulni, ez most egy kivételes alkalom volt, gondoltam, ha már vidámak, akkor legyünk vidámak, bár van, aki fejleszve menekült, ahogy látom. Na, szóval tényleg köszönöm mindenki, aki itt volt velem, és akinek hiány érzete van, hogy most egy fél órával rövidebb lett a vidámpark, azt várom holnap délután 2-től 4-ig, nem 2-től 5-ig, mint a Petőfi Rádióban volt szokás.

se kívánság műsor, mert nem kívánság műsor lesz, hanem délutáni jam. Nagyon sok 90-es évekbeli dallal készülök hónapra, de ez azért GM49 is, meg mások is, tehát nem csak 90-es évek. Úgyhogy találkozunk holnap délután, meg aztán péntek este, meg aztán jövő hét vasárnap este, jó? Na, és hát amivel búcsúzom, az az, ami mostantól, vagy hát nem mostantól, hiszen már pénteken is bemutattam, mondjuk úgy, hogy péntektől kezdve a búcsúdalom, tehát jöjjön a Zárai Bámosi házaspár és a Viszlát. Mindenkinek jó hetet kívánok előre is, és találkozunk holnap délután. Sziasztok!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőlj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang jó rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
2: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
3: Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene!

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Pitangyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részműrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafokú részbűrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know.
6: Check it out.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az éjszakát.